Vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a Profi Rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk.

Rádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: ritkán hallott finomságok.
1: Profi Rádió.
0: A zene árad belőle.

Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

0: Profi Rádió.
1: Újdonságok.
2: Mit tehetek? Sűrűjjel a hajó, mégis elvezek. Szerint

elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Azt mondják, 20 év után mindenki megérik.
1: Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk.
0: A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat,

Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro. Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17 lej 99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Tony. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, reluxák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, plisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet, Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
0: Reklámot hallottak. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése. Profi Rádió, az

0: vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 500 g-os Pikok Pól is 11,99 bani, az 1 kg-os Chef Select Pulyka Cordon Bleu 13,39 bani, és a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8,99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri. 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier. Ford Torneo Courier. Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részleteképp keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
2: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
3: Reklámot hallottak. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: 10 Kézdivásárhelyről Bereckig, világszerte online. Profi rádió, a zene árad belőle.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
2: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744-374-823.
3: Készülj! Mert jön a Sepsi Book! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
4: Használj ki minden alkalmat, hogy virágot adhass. Lett meg valakit, akit szeretsz, vagy tetszebbé a napját egy csokor rózsával. A Lidl virágüzletében találsz rózsacsokrot csak 14,99 baniért. Még több kedvezményes árakért töltsd le a Lidl Plus applikációt. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Tudod, hogy megéri.
2: Reklámot hallottak.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Ott vagyunk veled mindig. A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban,

0: ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, kézdi vásárhelyen az állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Április 91. Festékek minden felületre.
3: Reklámot hallottak. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.

0: hát igen, itt a nyár jó pofák. Vigyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti el a tiédet, Magyarország!
1: Tavasz a legjobb dalokkal. Profi Rádió, a zene árad belőle.

0: Profi Rádió.
1: A zene árad belőle. Reklám.
2: A kutyák ettek-e legényét?
3: Nem.
2: A tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
3: Nem.
2: Állónak bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnap tudnak meg más telefonotok lesz legényét?
4: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobbina, aki van téve az A21-es Samsung.
2: S neked milyen kéne?
5: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
2: Nem, 36 blitz. Hallod egy blitz?
6: Kamera.
2: Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbi kiásámbázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legényi.
4: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útból, 1-es számon ott a kasza anya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as számon közvetlen a Telekom szomszédságában.
7: Hobbi kiesen.
8: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 500 g-os Pikok Pól is 11,99 bani. Az 1 kg-os Chef Select Pulyka Cordon Bleu 13,39 bani. És a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8,99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
9: Jogosítvány vagy szakvizsga?
10: A válasz Kóter Autós Iskola.
9: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk, legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról, áruszállítás, kamion vagy taxi, nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 300 61-200. Indulj el velünk a karriered felé.
11: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. Homok vesekő. Az uraktív lító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
8: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Hódvásárhelyről Szentkatonáig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle.

gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek így nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió, 20 éve közösen.

0: az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet. A Kézdivásárhelyi Biofarm Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok, beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások, megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet. 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám 0786 010 909.
1: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
2: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
1: Mikrokreditlám.ro.
0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Couriert. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
3: Reklámot hallottak.
4: Közérdekű felhívás következik.
5: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztass oda te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés. Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresnivalója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Románországos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
4: Közérdekű felhívás hangzott el.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
3: Brettoni. Modern és rusztikus függönyök, gyönyörű drapériák, egyedi karnisok, több száz megoldás és színárnyalat. Olasz, spanyol, angol, magyar lakástextíliák és árnyékoló rendszerek. Anyagaink méterben is megvásárolhatóak, de méretre elkészítve is kérhetőek függönyöknek, drapériáknak, római és svéd rólóknak, vagy akár díszpárnáknak, terítőknek és más kiegészítő lakásdekorációknak. Méretvételre, szerelésre, házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Brettoni. Méretre szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdi vásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
2: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a veseköképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Rádió.
5: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

0: személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Ha május, akkor moccan a város. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk! A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 500 g-os Pikok Pól is 11,99 bani, az 1 kg-os Chef Select Pulyka Cordon Bleu 13,39 bani, és a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8,99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, a probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823. Reklámot hallottak.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Kézdivásárhelyről Almásig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad bele.

0: ritmusa, a te zenéd, a te rádiód. Profi Rádió. A zene árad belőle.
1: Ah, dirty. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

mondjuk, amik csak úgy szólnak a háttérben. Műsor a Profi Rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk Felső Háromszék hangja. Köszönjük, hogy

0: Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!
2: Épít vagy felújít? Euroconstruct. Szigetel vagy tetőd fed? Euroconstruct. Friss beton vagy vasalat? Euroconstruct. És ha kül- vagy beltéri festékre van szüksége? Szintén az Euroconstruct. Euroconstruct. Építőanyagok széles választéka az alapoktól a tetőig. Várjuk a kedves vásárlóinkat lerakatunkban az orosz falvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 360 4481. Euroconstruct. Minden, ami az építkezéshez szükséges.
3: Bezártad a kulcsot az autóba?
4: Bio!
3: Csippes pót kulcsot akarsz az autónak?
4: Bio!
3: Nem menjen a kaputelefon?
4: Bio!
3: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
4: Bio! Pécsi szeletet akarsz sütni?
3: Oh, nem, Bio! Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas arhány, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
5: A Bio!
2: Használ ki minden alkalmat, hogy virágot adhass. Lett meg valakit, akit szeretsz, vagy tetszebbé a napját egy csokor rózsával. A Lidl virágüzletében találsz rózsacsokrot csak 14,99 baniért. Még több kedvezményes árakért töltsd le a Lidl Plus applikációt. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Tudod, hogy megéri. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
6: Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.

Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió.

0: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan! A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 07 29 20 30 80, 07 41 20 30 80, és 07 64 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
1: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
2: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapoz élményt!
3: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben az 500 g-os Peacock Paul is 11,99 bani, az 1 kg-os Chef Select Pulyka Cordon Bleu 13,39 bani, és a narancs 2 kg-os kiszerelésben 8,99 bani. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
5: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Reklámot hallottak. A mi vidékünk, a te zenéd, a te rádió.

spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted?

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Prettoni, kültéri PVC és német alumínium redőnyök, polietirén habbal töltött lamellák, több forma és színárnyalat, típusok, külsőtokos, felsőtokos, manuális vagy motoros működtetés. Célja az árnyékolás, hang és hőszigetelés. Szinte bármilyen ablakra és ajtóra felszerelhetőek. Méretvételre, szerelésre, házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!

be. Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

0: A kutyák ettek-e legényét?
1: Nem.
0: S a tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
1: Nem.
0: S állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
2: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobbina, aki van téve az A21-es Samsung.
0: S neked milyen kéne?
3: Elől legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
0: Nem, 36.
3: Blitz.
0: Hallod egy blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz. Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigiásámbázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legény.
2: Kézdi Vasárhány megtalál bennünket a 32-es útbortét egyes szám alatt a kasza anya mellett ott a nyarda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
4: Hobbi GSM.
5: Készülj! Mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
0: Reklámot hallottak.
2: Közérdekű felhívás következik.
3: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad ezt soha, nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya,
4: melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
2: Közérdekű felhívás hangzott el.
5: Profi Rádió.
2: Újdonságú. Ritkán hallott finomságok.
5: Profi Rádió.
2: A zene árad belőle.

0: Ők jó meg vagy hízva?
1: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
0: Hova?
1: Gyúrni.
0: Túrni? Hova túrni? Állagat esz a túrtalkot, isznyók a kaszálót, még társ esz akarod de túrni?
1: Gyúrni, édesapa, kézdin a Mass Effect-be.
0: Mass Effect-be?
1: Igen, a stadionnal szemben, benne az utcában.
0: A disznyóknak adta a lennik Mass Effect. Az a legás, hogy Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
2: Reklámot hallottak. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket. Izivásárhelyről Csernátonig, világszerte online, Profi Rádió, a zene árad bele.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

past whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáltathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: A Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909. 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Tourneo Courier. Ford Tourneo Courier. Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csipes pót kulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaput telefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
3: Bio! Pécsi szeletet akar sütni?
2: Oh, nem bio!
4: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivásárhelyen a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni, s ha nem, hívjad! 0728 463 769.
2: A bio.
5: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
6: A West Taxi bemutatja: spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan! A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 3080, 0741 20 3080 és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
7: Reklámot hallottak.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hybrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modereket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Hadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az Oroszfalvi kiáratnál. Hadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
1: Reklámot hallottak.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer,

Profirádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.ro.
2: Reklámot hallottak.
3: Profi Rádió.
2: Újdonságok.

0: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáltathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Ha május, akkor moccan a város. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
1: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
0: Reklámot hallottak. Kézdivásárhelyről Lemhényig, világszerte online, profi rádió, a zene áradt.

0: Készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Mi lenne, ha 5 év múlva visszahallanád ezt a reklámot, és rájönnél, hogy ez volt az a pillanat, amikor megváltoztathattad volna a pénzügyeidet? Miközben a világ legnagyobb befektetői és a nemzeti bankok csendben, aranyban menekítik a vagyonukat, te mit teszel, hogy megvédd a pénzed? A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
2: Jogosítvány vagy szakvizsga?
3: A válasz Kóter Autósiskola.
2: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk, legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról, áruszállítás, kamion vagy taxi, nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé.
4: Elmegyek az orvoshoz kivizsgálásra, meg is történt. Azt mondja az orvos, nézze, víz van a lábában, homok van a veséjében, epeköve is van, és a vérereim meg a nyaki csigolyák igencsak tele vannak mésszel. Mondom, már csak egy kis cimentet kell találjon bennem, és olyan leszek, mint az Euroconstruct.
1: Euroconstruct. Nálunk minden megtalálható, ami az építkezéshez szükséges. Friss beton, tégla minden típusban, kötő- és tetőfedő anyagok, szigetelések, és minden, amit még el tud képzelni. Várjuk lerakatunkban. Az oroszfalvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 364 481.
5: Reklámot hallottak.
6: Közérdekű felhívás következik.
7: Hallottad már a környezetedben, hogy csúsztasod a te is valamit, hát ha gyorsabb az ügyintézés. Ha azok között vagy, akik még nem, akkor az nagyon rendben van. Egy normális világban ennek a fajta figyelmességnek nincs keresni valója. Itt az idő, hogy leszokjunk a kenőpénz adásáról. A megvesztegetést börtönnel büntetik. Ezt a kampányt a Román Országos Korrupció Ellenes Igazgatóság kezdeményezte a Stop Contrabanda program támogatásával.
6: Közérdekű felhívás hangzott el.
5: Ha kérdezik, mit hallgatsz?
8: Mondd bátran!
5: A helyi profi rádiót.
8: A zene.

Paris l'amour, Paris toujours. Magical night, do what you like.

Elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
2: Lám, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
3: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
4: A kutyák ettek-e legényét?
5: Nem.
4: S a tüzet raktáltok-e meg a kazamba legényét?
5: Nem.
4: Állóna bújjátok a telefon. Kommunikálni zero, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényé.
6: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
4: S neked milyen kéne?
6: Elő legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
4: Nem, 36 blitz. Hallod-e blitz?
6: Kamera.
4: Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobigi esembázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz legényé.
7: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es útbortér 1-es szám alatt a kaszahanya mellett ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
8: Hobbi GSM.
9: Reklámot hallottak.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Kérdezik, mi szól?
11: Csak annyit mondj!
9: A Profi Rádió.
11: A zene árad belőle.

Hisdivásárhelyről Tóriáig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle. Profi

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Bezártad a kulcsot az autóba?
3: Bio!
2: Csipes pót kulcsot akarsz az autónak?
3: Bio!
2: Nem menjen a kaputelefon?
3: Bio!
2: Biztonsági rendszert s kamerákat akarsz a házadra?
3: Bio!
4: Pécsi szalátát akar sütni?
2: Oh, nem bio.
5: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen Bécsi szalátát nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivásárhelyen a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
2: A bio.
0: Reklámot hallottak. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.

Szerencsétlen. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz, de ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

0: hanem fog szúrnézni már rám, mint régen.
1: Kisztivásárhelyről Eszternekig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle.

0: nem számít, ki mit ér fel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit ért el, csak ennyi a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Tavasz a legjobb dalokkal. Profi Rádió, a zene árad belőle.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Miért választ minket oly sok ember nap mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás. Reklámot hallottak.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Profi Rádió. Újdonságok.

Azt mondják, 20 év után mindenki megérik. Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk. A Profi Rádió ráncfelvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat, még profi köntösben. Mert a stílus változik, de a

0: A kutyák ettek-e legényét?
1: Nem.
0: S a tüzet raktáltuk-e meg a kazamba legényét?
1: Nem.
0: S állónap bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnap tudnak meg más telefonotok lesz legényét?
2: Nekem azt kéne, melyik a vitrínbe a hobbina, aki van téve az A21-es Samsung.
0: S neked milyen kéne?
3: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
0: Nem, 36 blitz. Hallod egy blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigi esembázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legényi.
2: Kézdi Vásárhány megtalál bennünket a 32-es Uborkét 1-es szám alatt a kasza anya mellett, a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
4: Hobbi GSM.
5: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
6: A Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909. Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Kézdivásárhelyről Kovásznáig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle.

0: Ők, jó meg vagy hízva?
1: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
0: Hova?
1: Gyúrni.
0: Túrni? Hova túrni? Állagat esz a túrtalkot, isznyók a kaszálót, még társ esz akarod de túrni?
1: Gyúrni, édesapa, kezdjön a Mass Effect-be.
0: Mass Effect-be?
1: Igen, a stadionnal szemben, benne az utcában.
0: A disznyóknak attól lennik Mass Effect. Az a legás, hogy Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
2: Készülj, mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt! Reklámot hallottak. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!

0: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.

Az abroncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivánserei Vadrózsák étterem 25 éve mesél a megkis családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivánserhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kijáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felület.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező árú gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron.

reklámot hallottak. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget. Meghívottaink között